Ma izi ziva ere nchakadi kuti alima nyike shikoko chomanika. Alima nyike iziroki.